maverekete ondimi uchindau. Radio Mosambiki, irikumupa maverekete ondimi uchindau.